RRI Perumpaan Jakarta. Cuma di RRI Perumpaan FM, suara budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.